az műsorére rövid veled egy jelszín. Say, no, I'm not so I like those slippers, slippers, no, see.